kazwe n'abantu abavuga uko nyamara umuntu we arakira akahumura akabati akahumura akoro nyine abandi akaba akamiriyane mu kigero